0: Való Géza.
1: Balá József.
2: Ulá János.
3: Horváth Sándor.
4: Balog Mária.
5: Váradi Mária.
6: Németh István.
7: Jakocska János.

0: Celul do hegyis.
1: Nagyon sok kárs.
0: Otthon éri.
2: Adala gaje, kella mengi, hogy ame csoraha.
0: Gondok kés.
1: Ame csoraha, ami keraszlen gibúja, és sokár búja. Ande intra gondok.
0: Hát egész
2: világban. Vagy a mange more. Otthon. Sokár finnek anyám te csorász.
0: A hazában.
1: Muszáj szállt te csorász, hogy tél kertázkadó.
2: Amen. Nakamiam, dug. Máj buda devleszke. És a sokszártok a finn, more. A sokszor csorda. Amen.
1: O tél kertázkadó, rom te csorra, lokár finn.
2: Amen dar saco y la cambia me sorto de los que tú paso de chorriam mudo carfil de estar
1: yo te la di a ti la mir te si pasamente mer a mir chi camlam kudo kai estaren de te fasiti na abrile sintone de ible chu da los que curre yo te te pochate el man que kai pacato si te borbi
2: praticamente pa chiva le roma sa
1: amen dar mai mai la che manu sha chi trubulande intre con a me samo chanache
3: Cause commune, cause-commune.fm.